Kedves hallgatóink, a Szeretek a Törökfilában mai epizódjában a történetek nagyszerű emberéről, Rasim Özdenőrenről lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemile Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Egy nemzet emlékezete nem csupán az archívumokban és a hivatalos feljegyzésekben maradt fenn. Az igazi emlékezet a nemzet nyelvében, irodalmában és történeteiben él. Rasim Özdenőrenről, a török irodalom elmúlt fél évszázadának egyik meghatározó alakjáról, ennek az emlékezetnek az egyik leghitelesebb hordozójáról lesz szó. Özdenőren, aki 2022. július 23-án távozott az élők sorából, nem csupán novellák, regények és eszék sorát hagyta maga után, hanem egy gondolkodásmódot, egy tartást és a saját gyökereire épülő irodalmi szemléletet is. Megismerni őt annyit jelent, mint megismerni a modernkori irodalom és eszmetörténetünk egyik legtermékenyebb vonulatát. Özdenőren 1940. május 20-án született Marasban. Története összefonódott ikertestvérének, a költő Alaaddin Özdenőren történetével. Gyermekkora édesapja hivatása miatt olyan anatóliai városokban élt, mint Maras, Malatya és Tunceli. A nagy találkozás azonban Marasban középiskolás éveiben következett be. Cahit Zarifoğlu-val és Erdem Bayazit-tal kialakított barátsága a török irodalom egyik legtermékenyebb alkotói közösségévé vált. Ez a fiatal nemzedék, amely megismerkedett Necip Fazıl Büyükdoğ című folyóiratával, az irodalmat nem egyszerű érdeklődésként, hanem küldetésként fogta fel. Özdenőren az Isztambuli Egyetemen először az újságírói intézetet, majd a jogi kart végezte el. Egy ideig a Yeni İstiklal című újságművészeti oldalát szerkesztette. A török állami tervezési hivatalban szakértőként dolgozott. Kutatási célból egy időre az Egyesült Államokban tartózkodott. Később pedig a Kulturális Minisztériumban tanácsadóként tevékenykedett. A bürokrácia azonban soha nem tudta háttérbe szorítani valódi identitását. Mindenekelőtt író volt. A török olvasó közönség elsősorban a Hét Szép Emberként ismert irodalmári kör egyik kiváló tagjaként ismeri. Az elnevezés Cahit Zarifoğlu azonos című verses kötetéből származik, és Szezai Karakocs, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazit, Mehmet Akıfinan, Alaaddin Özdenőren és Rasim Özdenőren személyére utal. Ez a hét alkotó az 1960-as évektől kezdve folyóiratok kiadásával valóságos szellemi iskolát teremtett. A Nuri Pakdil vezetésével 1969-ben útjára indult Edebiyat című folyóirat, valamint az Özdenőren és eszmetársai által 1976-ban alapított Maverra nem egyszerűen időszaki kiadványok voltak. Olyan műhelyek kiváltak, ahol fiatal tolforgatók nevelkedtek, és ahol saját nemzeti gondolkodás érlelődött. Azokban az években, amikor nehéz volt könyvekhez és folyóiratokhoz hozzájutni, ezek a kiadványok az anatóliai fiatal olvasók számára iskolát és találkozási pontot jelentettek. Amikor életük évekkel később televíziós sorozat témájává vált a TRT képernyőjén, ezek a szép emberek az újabb nemzedékek szívébe is belopták magukat. Özdenőren ennek a körnek egyszerre volt mesternovellistája és türelmes szellemi munkása. A török irodalom számára nyújtott legmaradandóbb ajándékai kétségtelenül a novellái. Első, 1967-ben megjelent kötete a Hastalar ve Işıklar, azaz Betegek és Fények után a modern novella technikáit, a tudatfolyamatot, a belső monológot és a töredezett időkezelés mesterén alkalmazta az anatóliai ember belső világának bemutatására. A Csözülme, a Csokszeszlibir Ölüm, a Csárpilmöcslár, a Deniza Acslán Kapi és a Kujú című köteteiben a nagyvárosba sodródó vidéki embert, a széthulló családot, valamint a hagyomány és a modernitás között örlődő lelkeket ábrázolta. Hűsei nem tökéletes alakok voltak, hanem valódi emberek. Meginoktak, megtántorodtak, azonban újra és újra megpróbáltak talpra állni. Nagyon jól ismerte Dosztojevszki és Faulkner műveit is, ám az általuk alkalmazott technikákat képes volt a földek nyelvére és érzékenységére átültetni. Úgy vélte, hogy az irodalomnak nem kiabálnia kell a mondani valóját, hanem meg kell mutatnia azt. A novellát soha nem áldozta fel a jelszavak oltárán. A Deniza Acslan Kapı 1987-ben elnyelte a Török Írószövetség az ÖIF novellistája díját, míg egyetlen regénye az 1979-ben megjelent Güllyet is Tiren Adam, azaz a rózsát nevelő ember, az irodalom történetük egyik remek művévé vált. A változó világgal szemben otthonába visszahúzódó és rózsát nevelő férfi története a saját gyökerekhez való hűség és méltóság teljes ellenállás felejthetetlen metaforája.
A regény idővel magának az írónak is nevet adott. Ösztönőrend immár a rózsát nevelő emberként is emlegették. Ösztönőrend azonban nem csupán novellista volt, egyben olyan gondolkodó is, aki nemzedékekre gyakorolt mély hatást. Műveiben mindenek előtt a Muslimáncsa Düsümös Zerine de Meller eszék a muszlim módon való gondolkodásról, a Jenideni Nammak újra hinni, a Ruhumán Zemeleri, a lélek anyagai, a Kafakaristiran Kelimerer zavajba ejtő szavak és az Ikidunya két világ című munkáiban következetesen egyetlen kérdéssel foglalkozott. Egy civilizáció csak akkor maradhat fenn, ha saját fogalmaival gondolkodik. Véleménye szerint közelmúltunk legnagyobb vesztesége az volt, hogy kölcsönvett fogalmakkal kezdtünk gondolkodni, és hozzászoktunk ahhoz, hogy saját világunkat mások szemüvegén keresztül szemléljük. Ez a felismerés azonban nem valamiféle leegyszerűsített nyugat ellenséghez vezette, hanem egy türelmes, mélyreható és az erkölcsöt középpontba állító újjáépítési felhíváshoz. Legyen szó a családról, városról, erkölcsről vagy civilizációról, bármilyen témához nyúlt, azt mindig a gyökerekhez és az ember belső világához kapcsolta. Hosszú éveken át vezetett újságírói rovatában is ugyanezt a vonalat követte. Nem kiabáló, nem vitatkozó, nem az olvasott saját civilizációjának forrása.

társaival való újbóli találkozásra hívó hangot képviselt. Nem véletlen, hogy munkásságáról napjainkban is folyamatosan készülnek egyetemi dolgozatok és disszertációk. Ez a gazdag életmű természetesen nem maradt elismerés nélkül. A török nagy nemzetgyűlés kiemelkedő szolgálatáért díjától kezdve a 2015-ben neki ítélt köztársasági elnöki kulturális és művészeti nagy díjig számos elismeréssel tüntették ki. Azonban számára az igazi jutalmat azok a tolforgatók jelentették, akiknek kibontakozását elősegítette. A folyóiratok szerkesztőségeiben, dedikálásokon és konferenciákon bátyként támogatta a fiatal írókat. Senkit sem nézett le, meghallgatta őket, elolvasta írásaikat és utat mutatott nekik. Irodalmi és szellemi életünk különböző területein ma is számtalan olyan ember tevékenykedik, aki az ő munkásságának örökségét viszi tovább, és aki hálával és szeretettel emlékezik meg róla. Szép dolog Rasim Özdenörre halála után kegyelettel emlékezni, de az igazi tisztelet iránta az, ha műveit olvassuk és másokkal is megismertetjük, mert egy nemzet azon a napon tűnik el, amikor elveszíti nyelvét és a történetét. Özdenören egész életét annak szentelte, hogy gazdagítsa ezt a nyelvet és ezt a történetet. Novelláival a szívünket, esszéivel pedig az elménket építette. Regényének főhőséhez hasonlóan ő is zaj és feltűnés nélkül türelmesen nevelte a saját rózsáját. Ennek a rózsának az illata pedig ma is ott van az irodalmunkban. A mi feladatunk az, hogy ezt a nemes örökséget továbbadjuk a fiatal nemzedékeknek, és Rasim Özdenörennek mindig megőrizzük méltó helyét a török irodalom élvonalában. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. A témával kapcsolatban dr. Jamil Dualcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaltuk össze. A jövő héten ismét egy kiemelkedő török személyiséggel jelentkezünk. Tartsanak velünk!

Ismeri-e a múltját annak a futópadnak, amelyet nap mint nap használunk az edzőtermekben? Az 1800-as években a rabok napi 6 órát töltöttek ezeken a gépeken, ami olyan megterhelő volt, mintha megmászták volna a Mount Everest felé. Kínzó eszközökből fitness géppé. Ismerjük meg a futópad sötét történetét. A futópad különösen a sportkedvelők egyik nélkülözhetetlen eszköze. Napjainkban az edzőtermek fontos részét képezi, azonban egykor a rabok büntetésére használták.

A futópadokat az 1800-as években az angol rabok büntetésére készítették el először. Akkoriban az angol börtönrendszer meglehetősen rossz állapotban volt. A kivégzés, illetve a számüzetés gyakori büntetési formának számított. A rabokat bezárva rendkívül piszkos cellába tartották elkülönítve. Önkéntesek próbáltak változtatni ezen a helyzeten, és különféle reformokat kezdeményeztek. Ennek eredményeként jelentek meg olyan új, javító módszerek, mint a futópad. A futópad 1818-ban került az életünkbe, Sir William Cubitt angol mérnök jóvoltából. A cél azonban nem az egészségmegőrzés vagy a kalóriaigetés volt. A futópadot eredetileg kínzóeszközként tervezték. Amikor Cubitt meglátta, hogy a St. Edmunds börtön rabjai tétlenül heverésznek, különös ötlete támadt. Úgy gondolta, fogvatartottak izomereit hasznosítani lehetne, miközben hatékonyabb büntetésben részesülnek. Így megszületett az első futópad. Azonban ez egy saját tengelye körül forgó hatalmas kerékre hasonlított. Körülbelül egy tucat rab futott rajta, hogy mozgásban tartsa. Ez nem a

értelemben vett síkterepfutás volt, hanem inkább egy végtelen lépcsőmászás. A raboknak folyamatosan mozogniuk kellett, mert ha megálltak, leestek. Mozgásuk energiát termelt a gabona őrléséhez, a vízszivattyúzásához vagy a bányák szellőztetéséhez. A robokon kívül gyakorlatilag mindenki jól járt. Ez egy tökéletes kínzási módszer volt. A találmány megszületését követő 10 évben 50 angol és ugyanennyi amerikai börtön alkalmazta a futópadot. Több viktoriánus kori ember a börtönökben tapasztalható tétlenség hatékony megoldásának tartotta. 1875-ben egy hivatalos jelentés a futópadokat a börtönfegyelem jelentős előrelépésének nevezte, míg a börtönfegyelem javításáért egyesület elrettentő büntetésként írta le. Úgy vélték, aki egyszer megtapasztalja a futópad kínjait, annak többé nem lesz kedve újabb bűncselekményt elkövetnie. A becslések szerint arabok naponta 6 órát töltöttek ezeken a futópadokon. Ez átlagosan 1500-4200 méter szintemelkedésnek felelt meg. A 4267 méter pedig a Mont Everest magasságának körülbelül fele. Cubitt találmánya hamar túllépte a brit birodalom határait, és gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban is. Amikor ez a hatalmas fizikai megterhelés heti 5 napon át minimális élelmezéssel párosult, a fogvatartottak közül sokan sérüléseket szenvedtek. A futópad a 19. századi börtönök embertelen körülményeinek szimbólumává vált. Ennek következtében használatát 1898-ban betiltották. Az Egyesült Államokban 1911-ben szabadalmaztatott futópad orvosi célú alkalmazása jóval később, 1952-ben kezdődött, amikor Dr. Robert Bruce munkatársain végzett kísérleteket. Bruce kutatásai alapozták meg azt a szívvizsgálati eljárást, amelyet ma Bruce protokoll néven ismerünk, és amely a szív megfelelő működésének vizsgálatára szolgál. Az 1960-as és 70-es években a kardioedzések népszerűvé válásával a futópadok előbb az edzőtermekben, majd később az otthonokban is megjelentek. Így vált az egykori kínzóeszköz ironikus módon az egészséges életmód egyik fontos szimbólumává. Sejtették el, hogy a kardioedzésekhez használt futópad egy ilyen sötét múltra tekint vissza.